0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedden vagy szerdán állhat le a paksi erőmű, az önkormányzatok is takarékoskodnak, megdőlt a fővárosi melegrekord. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Valószínűleg kedden vagy szerdán kell állítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelőblokját, hangzott el a kormány főrendkívüli tájékoztatóján Pakson. Magyar Péter hangsúlyozta, tervezett leállítás következik, nincs nukleáris vészhelyzet. Hozzátette, folyamatosan apad a Duna, és egyelőre nem tudni, mikor jöhet fordulat. Így az sem látszik, mikor indítható újra az erőmű. Megismételtem, az ország energiaellátása biztosított. A miniszterelnök ismételten önkorlátozásra kérte a nagyipari szereplőket. Sorra jelentik be az önkormányzatok és a nagyfogyasztók, hogy csökkentik áramfelhasználásukat a délutáni és esti csúcsidőszakban. Magyar Péter miniszterelnök szerint a lakosság is takarékoskodik az energiával. Közben elhalasztották a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülést is. Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetője visszavonta az erről szóló indítványt arra hivatkozva, hogy a hőség és a várható energiabiztonsági kihívások miatt a kormánynak is példát kell mutatnia az energiatakarékosságban. Ma elrajtol a 44. Lidl Balaton átúszás. A Ré Fülöp és Balatonboglár közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatója beszélt rádiónknak.
2: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajtelőtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.
1: Megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Újpesten 39,4 fokot mért a Hungaromet. Ezzel megdőlt az 1921 óta fennálló július 31-i budapesti csúcs. Az országos rekord ugyan nem dőlt meg, de Győr Likócson is 39,4 fokot mértek. Így a két állomás adatai beállították az erre napra vonatkozó 1917 óta fennálló országos rekordot. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargót. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattahat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Folytatódik a derült idő, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A részletes lista a posta.hu oldalon olvasható. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsítőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampány a Nagy Családosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 000 különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagy családban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szentgyörgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szeleczky Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-jéig látogatható. Ingyenesen ki lehet próbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Sea Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok 4 üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahol 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a Sárga Mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában. Magyar parancsnoka van a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott Nemzetközi Fegyveres Testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök.
3: Mérséklődött a turizmus itthon júniusban tavalyhoz képest. A KSH közölte, a múlt hónapban csaknem 2 millió vendég 4,3 éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégéjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben és rövidebb ideig üdültek idehaza a múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi azonos időszakban. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Az érdeklődő vállalkozások ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Akár 160 új, környezetbarát, alacsony padlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. Így, ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást, a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A július 4-én szombaton világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott. A mintegy egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiókát kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét, közülük 2 Krétán.
2: Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, együtt ébredünk így augusztus 1-én. Számomra ez hihetetlen, ez a nyár nagyon gyorsan elment. Na de itt vannak a legjobb zenék velem az ébredés és a napindítás mellé. Mielőtt beleállnénk teljesen a mai nap kielemzésébe, indulunk, jön az Outkast, és ez a Hey Ya!
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Lisa Stanfield és a The Real Thing. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 1-je van szombat. Eszméletlen, nagyon gyorsan elment ez a nyár, és hát az utolsó hónapnak állunk neki, bár krízis helyzettel, ami a kánikulát illeti, nagyon meleg van. Még szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy most jöttem be a rádióba, és kellemesen hűvös van, úgyhogy aki esetleg most ébredt és hallgatt, az tegye azt, hogy kinyitja az ablakot, és egy picit szellőztet. Ez az ilyen természetes klíma, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, ezt csak ajánlani tudom. Nincs hideg, hanem ez a kellemesen kis hűvös érzet van, és utána pedig szerintem az a legfontosabb, hogy behúzzuk az összes sötétítőt, lehúzzuk a redőnyöket, hogy minél kevésbé melegedjen fel a lakás vagy a ház otthon. A legjobb zenékkel pedig ébredünk. Itt lesz velem Nagy Bogi és a Várni Rád még az első fél órában, na meg egy olyan duó, akit nem is lehet szétválasztani, hogyha a 2000-es évek elejéről beszélünk. Jön Jay-Z, és mellette ott van Beyoncé. Ez a Blondie, itt a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Nagy Bogi és a Várni Rád. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A névnaposok a boglárkák, a születésnaposok között a nők nagy kedvencét, az amerikai modellszínész köszönthetem Jason Momoát és Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót. Egyébként az anyatej világnapja van és a forint születésnapja. A témákkal pedig majd hamarosan érkezek. Most egy rövid szünet, és utána természetesen a legjobb zenékkel folytatom az ébredés és a napindítás mellé. Edwin Collins fog nekünk muzsikálni a hírek után. A Girl Like You-val érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő. Igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsítőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Magyar parancsnoka van a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karst ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Kelemen kabátban és az úton. Hát a mi mai útunkon mikkel fogunk foglalkozni, azt már is mondom, azaz jönnek a ma reggel témái. 7 óra után Eminem cipőgyűjteményét húzzuk majd a lábunkra. Igen, de hogy miért, azt is majd elárulom. 8 óra után pedig csillagot fogunk adni a hollywoodi hírességek sétányán, ugyanis megvan annak a jelöltek, hogy 2027-ben kik kapják majd meg ezt a csillagot ott a sétányon, úgyhogy jönnek a részletek, és végül 9 óra után a sportrovatban a foci lesz terítéken, és bizony-bizony 4 csapat is szerepelt a magyarok közül az Európa Liga, illetve a Konferencia Liga selejtezőjének fordulóiban, és megnézzük, hogy ki hogy jutott tovább, milyen eredménnyel zárt, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé Jennifer Lopez-zel megyünk tovább. Ez az If You Had My Love, most itt a

0: majd a francia DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő. Igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a magyar

0: Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A részletes lista a posta.hu oldalon olvasható. Ingyenesen ki lehet próbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Ski Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négy üléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahol 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a Sárga Mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Akár mi is belebújhatunk Eminem cipőibe. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Augusztus 1-e van, 7 óra múlt, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Itt lesz hangulatfelelősként, ébresztőfelelősként Anastasia a One Day in Your Life-val. A kezdés pedig a Destination Calabria. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék, a zenerajongók és a sneakergyűjtők történetének egyik legkülönlegesebb eseménye közeleg. Eminem több száz pár saját tulajdonú sportcipőjét bocsátja árverésre. Los Angelesben lesz, és bizony a bevételekből a detroiti fiatalokat és gyermekeket segítő Marshall munkáját támogatja majd. A szerkesztő szerint a mostani esemény történelmi jelentőségű, ugyanis ez minden idők legnagyobb volumenű Eminem kollekciója, amelyet valaha nyilvánosan árverésre bocsájtottak. Eminem rengeteg pár cipőt dedikált, egyébként ez egy 100 darabból álló gyűjtemény, mindegyikük 43-as és 44-es méretű, a pontos időpontja pedig augusztus 25-e lesz majd. Eminem szerintem ezzel egy nagyon jó ügy mellé állt, és kívánom, hogy legyen sikeres, és minél több pénzt tudjon a gyerekeknek adni. És a legjobb zenékkel pedig ébredünk a folytatásban is. Itt lesz velem majd hamarosan Anastasia és a One Day in Your Life, a folytatás viszont a francia világsztár DJ-je Bob Zlinkler jön, és a Love Generation most ide a Bestre. Jó reggelt!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Anastasia és a One Day in Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A hangulat felelős a hírek után Paul Johnson lesz, a Get Down-t hozza majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A részletes lista a posta.hu oldalon olvasható. Magyar parancsnoka van a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antall László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott Nemzetközi Fegyveres Testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. A Honey Beats-el ébredhettünk. Augusztus 1-e van szombat, a névnaposok, a boglárkák, a születésnaposok között Jason Momoát, amerikai modellt és színészt köszönhetem, valamint Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót. Egyébként az anyatej világnapja van, és a forint születésnapja. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órában, azaz 8 óra után irány a hollywoodi hírességek sétánya, ugyanis megvan a 2027-es jelöltek listája, és a legjobb zenéket is hozom természetesen az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Depeche Mode és az It's No Good, és a folytatásban egy kis Gebzi életérzés, a We No Speak America.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő. Igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált, alacsonypadlós, első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt.

0: Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A részletes lista a posta.hu oldalon olvasható. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsítőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Ingyenesen ki lehet próbálni az új Eplényi hegyi bringapályát jövő pénteken és szombaton. A Ski Arena Bike Park 2400 méter hosszú, hullámokkal és biztonságos kanyarokkal teli pályáját kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négyüléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahol 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyás gazdikat is, ők a Sárga Mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, hogy augusztus 1-e van szombat, és ebben az órában a hollywoodi hírességek sétányára látogatunk el, ugyanis megvannak azok a személyek, akik 2027-ben csillagot kapnak. No meg a legjobb zenék is jönnek az ébredés és a napindítás mellé. Madonnával kezdünk, ez az American Pie.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A Hollywoodi Kereskedelmi Kamera bejelentette a 2027-es évfolyam kitüntetettjeit, akik saját csillagot kapnak a világ hírű hollywoodi hírességek sétányán. A listán összesen 32 kivételes alkotó szerepel a szórakoztató ipar legkülönbözőbb területeiből. A kiválasztás és a ceremónia következőképpen zajlik. Májusban indul, több lépcsős kiválasztási folyamat végén a 32 fős névsor július 22-én hagyta jóvá az igazgató tanács. A csillagavató ünnepségek pontos dátumait egyelőre nem ismerjük. A hagyományok szerint a kitüntetettek 2 évük van saját ceremóniájuk megszervezésére, a hivatalos időpontokat pedig jellemzően 10 nappal a konkrét esemény előtt teszik nyilvánosságá. Na és akkor most pár név. Szerintem az egyik legnagyobb meglepetés az, hogy a zenei legendák között ott van a francia világsztár DJ David Guetta, valamint a Linkin Park. A színész csillagoknál pedig a televíziós és a filmvilágból számos közönség kedvenc kap csillagot, köztük például Pedro Pascal. Nem semmi dolog, én David Guettának gratulálok innen is azért, hogy csillag lesz majd Hollywoodban a nevével. Tőlem pedig most a folytatásba jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Backstreet Boys csapata is, de most előttük meghallgatjuk még majd Curtis-t, na meg a Black Eyed Peas-t, ugyanis velük megyünk tovább, szól a Hey Mama most itt a Besten.
1: Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games with My Heart. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, a névnaposok a Boglárkák, a születésnaposok között pedig Bastian Schweinsteigert, egykori német válogatott labdarúgót, valamint az amerikai modell színészt, a lányok nagy kedvencét, a csajok nagy kedvencét, Jason Momoát köszönhetem. Egyébként az anyatej világnapja van, valamint a forint születésnapja, és a következő órában majd a sport lesz terítéken az egyetlen egy téma, ami hátra van, és 9 óra után mindig a sportvilágában látunk el. Foci lesz majd terítéken, méghozzá kicsit körbejárjuk majd az Európa Liga és a Konferencia Ligába szereplő magyar csapatokat, hogy mik is történtek velük, kik jutott tovább, milyen eredménnyel zártak, stb. Minden ilyesmi. No, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom egész reggel az ébredés és a napindítás mellé. Most egy rövid szünet, aztán folytatjuk majd az MVG-gal, ugyanis a Free Your Mind-dal érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony Karst ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. A New Level Empire ébresztett minket Wolf Katival. Közösen ez volt a Nem Elég. Hamarosan majd a sportvilágába látogatunk el 9 óra után. Jönnek a magyar csapatok, akik szerepeltek az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtező körjeibe, és megnézzük, hogy hogy zárták ezt a hetet. No meg a legjobb zenék. A Kiss, mivel folytatjuk az ébredést most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig irány a sport.

0: Best FM,
1: a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő. Igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsítőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak.

0: A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal is. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampánya Nagy Családosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 000 különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagy családban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Mérsékelt és takarékos vízfelhasználást kér a lakosságtól és a nyaralóktól az Észak-Balatoni vízvezetékrendszert üzemeltető Bakony-Karst ZRT. Közleményük szerint hétvégén előfordulhat, hogy teljes kapacitáson kell működtetni a hálózatot. Hozzátették, a tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, mivel ott az elmúlt években folyamatosan épültek lakóparkok, miközben a vízközműrendszer fejlesztése nem történt meg. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És 9 óra után pedig mellette egy nagyon picike sport, ugyanis a sportrovatban ma azt nézzük meg, hogy az Európa Liga és Konferencia Liga selejtezőiben szereplő magyar csapatok hogyan zárták a hetet, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk méghozzá Maroon 5 csapatával. Ez a Payphone, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
2: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Sikeres csütörtök estét zártak a magyar labdarúgó csapatok az Európa Liga és a Konferencia Liga selejtezőinek második fordulójában. A négy érdekelt együttesből három kiharcolta a továbbjutást a következő körbe. Kezdünk az Európa Ligában szereplő Ferencvárossal. A zöldfehérek a holland élcsapat Twente ellen vívták ki a továbbjutást. Az idegenbeli 2-1-es győzelem után a hazai visszavágón a 30. perctől emberhátrányba játszva is két gólos előnybe kerültek. Bár a hollandok egy izgalmas végjátékban egyenlítettek 2-2-re, a Fradi összesítésben búcsúztatta az esélyesebb ellenfelet. A következő körben a lengyel Gronik Zabre vár rájuk, ha jól tudom Podolskinek a csapata, ezt ott kaptam el Ember Norbi barátomtól, aki egyébként az Oldalvonal nevű blognak a szerkesztője, ezt ő mondta, hogy Podolski csapata ellen játszik majd a Ferencváros. Aztán jön a Konferencia Liga, itt két siker és egy tisztes búcsú. A Győrnél járunk. Most a győriek számára az idegenbeli 6-2-es kiütéses siker után hazai 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó. Már rutin feladat volt ez az Altrán Bizen ellen, a következő ellenfelük pedig a Riga FC lesz. Most irány Debrecen, a DVFC két mérkőzés alatt mindössze egyetlen gólt szerzett az örmény Pütyik Ljavrán ellen, a találat elegendő volt a továbbjutáshoz, a következő fordulóban pedig a Kőben Hav vár rájuk majd, az igazi bravúrra, itt igazi bravúrra lesz majd szükség. Aztán jön a tisztes búcsú méghozzá a Pakstól, itt nem sokkal maradtak alul, az erősebb görög Panathinaikos ellen a szoros párharcban 4-3-as összesítéssel maradtak alul, úgyhogy sajnáljuk, mert egyébként a Paks is előre szépen menetelt a nemzetközi porondon, és úgy néz ki, hogy egyre több csapatunk képes arra, hogy kivívja a továbbjutást, és elég sokáig benne maradjon ezekben a nemzetközi találkozókban, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a Ferencváros, a Győr és a DVFC is ott lesz majd a kezdetek kezdetén az Európa Ligába, valamint a Konferencia Ligába. Tőlem pedig most jönnek a legjobb zenék, félretesszük a sportot. Itt lesz például velem Michael Jackson hamarosan a Remember the Time-mal, a folytatás viszont a One Down Project-é, ez pedig a King of My Castle most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, Michael Jackson repített minket vissza a 90-es évek elejére, ez volt a Remember Time, szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, a névnaposok, a boglárkák, a születésnaposok között pedig Jason Momoát, amerikai modell színészt, valamint Bastian Schweinsteigert, egykori válogatott német labdarúgót köszönthetem. Egyébként az anyatej világnapja van a mai napon, és a forint születésnapja. A legjobb zenékkel pedig egészen 10-ig még érkezek, van még hátra bőven időnk, úgyhogy az Everlast már biztos, hogy itt lesz velem a What It's Like-al, most viszont a folytatás Kelly Rowland-é, ez a Work, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán indítjuk a Best hétvégét közösen a legjobb zenékkel. Nem fogunk unatkozni, méghozzá George Michaelnek köszönhetően, ugyanis 10 óra után a Too Funky-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jäger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Magyar parancsnoka van a NATO közép-európai többnemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, parancsnokként elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok.

0: között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodaszép napot kívánok mindenkinek, augusztus 1-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 10 óra, indul a Best hétvége. Nagyjából úgy fog dübörögni, mint ahogy a kánikula, de azért ígérem, bekészítettem pár kis finomságot, ami majd felfrissít minket. Kezdjünk is, jön a Shapeshifters és a Back to the Basic most ide a Bestre.
2: Bestre.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék. Hogyha egy frontember kilép egy zenekarból, vagy a zenekar feloszlik, nem feltétlenül alakul a szólókarrier mindig zseniálisan. Persze vannak kivételek, de például, hogyha megnézzük Freddie Mercuryt, mikor otthagyta a Queent, nem éppen járt jól azzal, hogy külön pályán folytatta a többiektől. Vagy megnézhetjük a Genesisnek is egyébként az alakulását. Ott minden karakternek megvolt a kis különálló szólókarrierje, különálló kis lemeze, de csak Phil Collins tudott zseniálisat alkotni az összes közül. És van egy fiatalabb titán, aki azóta sajnos szintén nincsen közöttünk, mint ahogy Freddie Mercury se. George Michaelről van szó, és a Wham után egy zseniális szólókarriert hozott össze a 90-es évekbe. Ennek az egyik gyümölcsét hallhatjuk most itt a Besten. Jön a Too Funky tehát George Michaeltől. Ettől lesz ebb a Best hétvége itt a Besten.

0: Bestefem a legjobb zenék, ez volt Tupac és a Changes. Szép napot mindenkinek, augusztus 1-e van, a boglárkák a névnaposok, a születésnaposoknál pedig Jason Momoát, amerikai modell színészt, valamint egykori válogatott német labdarúgót, Bastian Schweinsteingert köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a forint születésnapja és az anyatej világnapja is. És a legjobb zenékkel pedig a szünet után folytatjuk. Itt lesz velem a Try Again majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a mai utazásunk utolsó közös órája következik, amiben természetesen ugyanúgy dübörög majd a Best hétvége a legjobb zenékkel. A hangulat felelősök között például ott lesz velem Will Smith, aki Miami-ba repítve majd minket, na meg Robbie Williams dalát is bekészítettem. Ő a Let Me Entertain You-t hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leállhat Paks, jönnek a szélerőművek, sok a betöltetlen tanári állás, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zöld utat adott a kormány a szélerőműveknek. Magyar Péter miniszterelnök Pakson bejelentette, a következő években mintegy 4000 megawattnyi új zöld energiakapacitás létesülhet, amelyet jelentős hálózatfejlesztés is kísér. A kormányfő közölte azt is, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan kedden vagy szerdán tervezetten le kell állítani a paksi atomerőmű utolsó működő blokkját, az ország energiaellátása azonban továbbra is biztosított. Már minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klemensberg központ honlapján, jelezte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint sok megkeresés érkezik álláskeresőktől, akik így már látják, hogy hol milyen tanára van szükség. Hangsúlyozta, a munkatársakat az intézményvezetők választják ki, és ez a felület abban segít, hogy egymásra találjanak az iskolák és a jelöltek, hiszen jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. Megverte a kalauzt egy utas az egyik Bécsbe tartó vonaton, azután rontott rá, hogy elkérte a jegyét. Többször is megütötte, aztán megfenyegette, hogy megöli. Még a helyszínre érkező rendőrökkel is ordibált. A tatabányai járásbíróság szerint tartani lehetett attól, hogy elszökik, ezért egy hónapra letartóztatták. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért vonják majd felelősségre, akár börtönbe is küldhetik. A csecsemőknek az anyateja legfontosabb táplálék úgy fél éves korukig. Erre hívják fel ismételten a figyelmet az anyateljes táplálás világnapján. Ez ma esedékes. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét Várfalvi Mariannát hallják.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget áll elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Ma napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gumoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is maradhat a száraz napos idő, bár az északi határ közelében néha meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tombol a kánikula közel 40 fokos csúcshőmérsékletekkel, és ez így is lesz egészen jövő hét végéig, már lehet látni az előrejelzést, és nem fog csillapodni egyáltalán, nem hagy minket a meleg, úgyhogy kicsit frissüljünk föl ebbe az órába a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Robbie Williams és a Let Me Entertain You, na meg Britney, a Gimme Moore-ral indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ákos tartott elénk egy tükröt, a folytatásba pedig nosztalgiázunk egyet Robbie Williams-szel, az egyik legnagyobb slágerét hozza el, ami igazán be fogja indítani a napunkat, hogyha eddig nem történt meg. Úgyhogy most már így dukál, hogy 11 óra után megérkezzünk. Jön a Let Me Entertain You, ezzel megyünk tovább itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Enigmával tölthettük az időt az elmúlt 4 percben. Szép napot kívánok mindenkinek. Augusztus 1-e van szombat. A születésnaposok között Jason Momoát, valamint Bastian Schweinsteigert köszönthetem. A névnaposok pedig a Boglárkák. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az anyatej világnapja és a forint születésnapja. És ebből az órából van még hátra, úgyhogy az utolsókat is meg fogjuk húzni. A folytatás a rövid szünet után majd 50 centé lesz. A Candy Shop-pal érkezik majd. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Westlife és az Uptown Girl. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, ővé a délután egészen este 6-ig, este 6 órakor pedig majd mixben szólnak a legjobb zenék a Night Shift csapatának köszönhetően, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, méghozzá a második órába White Boy vendégül látja állandó rezidensünket, ennek szakértőjét, Slim Fitet, utánuk pedig majd Big Falvi Tamás vár mindenkit éjfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, holnap reggel ébredünk majd közösen itt a Besten. Mindenkinek szép délutánt, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára az Irie Mafiát indítom, ez a bónuszjáték. Viszhal!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök. Továbbra is él a tűzgyújtási tilalom. Október 23-án kezdődik az őszi szünet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították a működésükhöz szükséges tüzelőanyagot. Hozzátettem, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemeltem, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Emellett hétfőtől az esti csúcsidőszakban leállítják a vasúti teherszállítást, az államigazgatásban pedig, ahol lehet, az első három munkanapon otthoni munkavégzést rendelnek el, és erre kérik a piaci munkáltatókat is. Tovább erősödik a hőhullám, a Hungaromet több vármegyére is harmadfokú figyelmeztetést adott ki, mert a napi közép hőmérséklet 29 fok fölött alakulhat. Holnapra már az ország nagy részét érinti a rendkívüli meleg. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, a legforróbb órákban maradjon árnyékban és fogyasszon sok folyadékot. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és az országos tűzgyújtási tilalom is a rendkívüli szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő június 18-a lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a gyerekek és diákok hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. Ma igazi forró nyári napra készülhetünk, sok napsütéssel, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem várható, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkülhet, délután 36 és 39 fok között tetőzhet a hőség. A következő napokban sem nagyon kapunk enyhülést, holnap és hétfőn is marad a napos perzselő idő, legfeljebb az északi határ mentén pattanhat ki zápor vagy zivatar. Kedden és szerdán tovább fokozódhat a kánikula, néhol 41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek augusztus 1-e van. Indul is a Best délutáni szent elmúlt néhány perccel. Én Bénémet Dia vagyok. Ma a boglárkákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Én pedig jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, és adom közben a legjobb zenéket. Már bekészítettem a Margaret Island slágerét. Jön a valahol. Előtte pedig itt van Akon és a Lonely.
0: Best FM.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék, itt a Stereo MC's 92-es áttörő slágere, amely a hip-hop, funk és elektronikus zene keverékével vált igazán egyedivé. Ez nem más, mint a Connected. A dal üzenete a kapcsolódásról és az összetartozásról szól, ami több országban is sikeres lett, és gyakran hallható volt akkoriban is a rádiókban, meg a különböző klubokban. Máig a 90-es évek egyik ikonikus, jó hangulatú klasszikusa. Ez már a Stereo MC's és a Connected.

0: Ezt a fel a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt töltjük ezt a hétvégét is. Érdemes maradni, hiszen hozom hamarosan a Follow the Flow-t is. Jön a Porszám, és Nelly Furtado is énekel. Pár perc, és ezzel folytatjuk.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Akár a harmadfokú vízkorlátozást is elrendelhetik. Elindult az albérletek utáni roham, rekordmennyiségű kokaint égettek el Líbiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Tilos lesz például ivóvízzel locsolni a kerteket, sportpályákat és stadionokat, autót mosni vagy medencét tölteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia csökkentette volna a Magyarországra érkező vízmennyiséget a Dunán. A folyó alacsony vízállását a csapadékhiány okozza. Nem csak a hőség, hanem a levegő minősége miatt is érdemes óvatosnak lenni a hétvégén. A Hungaromet előrejelzése szerint ma délután és este a nagyobb városokban az egészségügyi határérték fölé emelkedhet a talaj közeli ózon koncentrációja. Ez főként a légzőszervi betegekre, az idősekre és a gyerekekre jelenthet fokozott terhelést. Elindult a roham az albérletek után, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes mindent lepapírozni és figyelni néhány szabályra, ha lakást adunk ki, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont negyed évente adóelőleget kell fizetni, majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetnie, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában, ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása. A mintegy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették, a drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt vettek őrizetbe. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért, a gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. Ma a napsütés viheti a főszerepet, az égen csak kevés gomoly és fátyol felhő jelenhet meg. Esőre nem kell számítanunk, legfeljebb északnyugaton bukkanhat fel egy-egy zivatar. Délutánra 36 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Holnap és hétfőn is marad a száraz napos idő, már az északi határ közelében néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar alakuljon ki. Kedden és szerdán szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, miközben a hőmérők akár 41 fokot is mutathatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét és vidám szombat délutánt kívánok mindenkinek. Én Péné Mendia vagyok, 1 óra után járunk már. Ami pedig érkezik, az hamarosan az NSYNC dal, az I Want You Back. Hamarosan itt lesz Fergie és a Big Girls Don't Cry-al. Most pedig Nelly Furtado egyik legnagyobb slágere érkezik 2006-ból. Ez a Say It Right.
0: Best

legjobb zenéka Don't Be Afraid, DJ Tonka egyik ismert 90-es évekbeli dance slágere, amely a korszak klub életének hangulatát hozza most nekünk vissza. Egy energikus house dal, ami tipikusan olyan szám, amit főleg bulikban és DJ szettekben játszottak, nem annyira rádiós slágerként lett híres. A lüktető ritmus és a pozitív vibe miatt könnyen megegyezhető, táncolható és nagyon jó hangulatot teremt. A Don't Be Afraid jól példázza a 90-es évek európai klubzenéjének stílusát. Ez jön most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Mindenki vigyázva, óvatosan vezessen ebben a nagy kánikulában. Egyébként az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél egy műszaki hibás kamion állt meg a külső sávban. Többen is jelezték, a 48-as kilométernél torlódásra kell számítani. Aztán az M5-ösön Budapest felé burkolatjeleket távolítanak el Kecskemét elkerülő szakaszán. Arra is torlódás tapasztalható, és erős a hétvégi forgalom a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatai és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv, így érdemes személyautóval az átterelt sávot használni. Az M0-as autóút déli szektorán a 30-as kilométernél lévő csomópontnál pedig az M5-ös autópályára való felhajtás miatt torpan meg a kocsisor az M1-es autópálya irányából. A hőségriadó miatt ezen a hétvégén a kamionstopp időtartama a következők szerint módosult: a mai nap délután 15 óra és este 10 óra között, valamint holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Mindenkinek balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Az ország nagy részén ma 35 fok fölé emelkedik a levegő hőmérséklete, több helyen a 40 fok sem kizárt. Az ég tiszta, ám néhány területen előfordulhatnak fátyolfelhők vagy gomolyfelhők. Az ország északkeleti részét, Sopron és Moson-Magyaróvár környékét kisebb hidegfront éri el, itt a záporok vagy zivatarok kialakulása sem kizárt. Egyébként tegnap megdőlt a 105 éves napi fővárosi melegrekord. Újpesten 39,4 fokot mértek, ez kerek 200 fokkal magasabb, mint az 1921-ben a Gellért-hegyen és Törökvész állomásokon mért 37,4 fokos érték. Az országos melegrekordot beállította ez a hőmérséklet, 1917-ben Szerepen mértek ugyanennyit. Az augusztus 1-i napi hőmérsékleti csúcs szintén ehhez a településhez köthető, ugyanebből az évből. 1917. augusztus 1-én 40,3 fokot mértek, nem kizárt, hogy ezt eléri ma a hőmérséklet, vagy akár át is ugorja. A következő napokban sem lehet számítani sajnos jelentős változásra, továbbra is velünk marad a rendkívül meleg. Az előrejelzések szerint legkorábban a jövő hét végén van esély felfrissülésre, úgyhogy kitartást mindenkinek, addig is ígyunk sok-sok folyadékot ebben a rekkenő hőségben, és hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, jönnek most a legfrissebb hírek, de aztán senki sehová, hiszen felcsendül majd a V-motorok egykori slágere is. Király Viktor és Dr. Béres verzióját hallgatjuk hamarosan, ez lesz a Tűzvarázsló és a Matchbox Lenti.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli intézkedéseket jelentett be a kormányfő. Locsolási tilalom van a sportpályákon. Horvátországban is extrém meleg van. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ezért rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Elmondta, minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek és biztosították működésükhöz a szükséges tüzelőanyagot. Hozzátette, új kormányrendelet is hatályba lép, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Kiemelte, a korábbi szabályozással ellentétben a lakosság korlátozására csak a legvégső esetben kerülhet sor. Locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban, ezt az élő környezetért felelős miniszter jelentette be. Gajdos László közösségi oldalán közölte, szigorúan tilos ivóvizet használni fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. A döntést a lakosság zavartalan ellátása érdekében hozták meg. Téves állítás, hogy visszatartják a Duna vizét a felvízi országok, és az is, hogy az ország rosszul csinál valamit. Ezt az országos vízügyi főigazgatóság írta arra reagálva, hogy a Duna rekordalacsony vízállása kapcsolatban

0: ma a napi középhőmérséklete 29 fokot, holnap pedig már Nógrádban, Hevesben és Hajdúbiharban is. Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon. Az országban egyébként több térségében, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Tartós kánikula lesz, ma sok napsütésre számíthatunk, alig lesz felhő az égen, legfeljebb északnyugatra sodródhat be egy-egy zápor. Délutántól estétől megélénkülhet a szél, 35-40 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 23-31 fok közé hűl a levegő, és az éjszaka sem lesz frissítő. Holnap is hasonló idő lesz, vasárnap elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok, főképp az északi és a dunántúli középhegységben. Nagyon erős az UV-sugárzás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Best FM-en dübörögnek a legjobb zenék, ilyenkor hétvégén is. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. 2 óra múlt néhány perccel folytatódik a szombati Best délután. Most például a Mad Fox 20 2007-es slágerével, ami egy válogatás albumon jelent meg. Egy kis lendületet hoz nekünk. How far we come? Ez szól most.

0: Igazkor.
1: Best FM, a legjobb zenék. Janet Jackson 1997-es slágerével megyünk most tovább. Ez a Together Again, ami az egyik legpozitívabb hangulatú dala. Egy elvesztett szeretett személyről szól, de nem szomorúan, hanem reményteli módon. Arról, hogy egyszer újra találkozunk. Egy pörgős dance-pop dal, amelynek vidám hangzása azért nagyon különleges kontrasztot alkot az érzelmes hangulatával. Nagyon nagy sikert aratott világszerte, és hosszú ideig vezette a slágerlistákat. A Together Again máig Janet Jackson egyik legismertebb és legszeretettebb dala. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: 90-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Sláger FM legjobb zenék, útinfókkal jelentkezem. A 6-os főúton például Pécsett, a 194-es és a 200-as kilométernél csatornáznak, mindkét helyen sávlezárás zavarja a forgalmat. Szintén Pécsett, a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a Szentlőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani. A 10-es főúton is érdemes figyelni, Budapest és Solymár között például a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani. Pilis-Jászfalu átkelési szakaszán pedig kábelt telepítenek, a 30-as kilométernél útszükület mellett dolgoznak, ami pedig a 11-es főutat illeti Szentendrén, a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Sajnos nincs jó hírem, folytatódik a kánikula. A mai napon is 40 fok fölé is kúszhat a hőmérséklet több helyen is az országban. Holnap marad a napos forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, és kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt helyenként élénk lesz a légmozgás, már több felé készülhetünk trópusi éjszakára. 15 és 24 fok között alakulnak a minimumok. A délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók. Sajnos ez a tomboló hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknek és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke infarktus előfordulásának valószínűsége is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompasság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőkutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős, úgyhogy ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat, és hogyha tehetjük, az étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegény ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, és vigyázzunk magunkra, főleg a közlekedésben résztvevők. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve háziállatot tűzőnapon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, én mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok, és kitartást a mai nap.

Best FM a legjobb zenékhez volt, Alicia Keys és a Fallin. 3 óra is mindjárt itt van, a perceken belül jönnek a legfrissebb hírek, aztán Carlos Santanával megyünk tovább, jön a Maria, most pedig Oroszlán Szonya énekel a Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek pörögnek hétvégén is természetesen, egész nap enyhe túlzással. Annyi, hogy a következő három órát együtt töltjük itt a 94.3 Best FM-en a bajai hallgatókkal. Az én nevem Oleg Csongor. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és bekészítettem a kedvenc számokat hazai és külföldi vonalról. Santanával kezdünk, és szól a Maria Maria.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, baljai hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, és fókuszálunk a vasárnapi időjárásra. Bár új infom nem nagyon van. Itt a déli ország részben zavartalanul napos forró időjárás lesz a jellemző. Reggeltől estig, sőt még éjjel is kapjuk ezt a 19-25 fokos értéket. Állítólag az előrejelzések szerint a szélmozgás mérsékelt marad, a délutáni csúcs pedig 36-40 fok körül alakul. Gomoly felhők lehetnek felettünk, de csapadékot nem nagyon említenek a hozzáértők. A pollenterhelés ismét durvább, mint volt, a csalánfélék tartják magukat a magas tartományban, a gombák pollen koncentrációja pedig közepes. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, és a hőhullám megindulásával egyre több felé érhetik el a tüneteket okozó közepes szintet, úgyhogy papírzsepiből tárazzunk be, mi allergiás hallgatók. Most Fatboy Slim zenél nekünk, a dal pedig a Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Folytatódik a forró, napos, száraz nyári idő, igazi kánikulára készülhetünk ma is. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Változik az országos jégkármérséklőrendszer működése. A vármegyék többségében szüneteltetik az úgynevezett Jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagyobb része az Agrárközgazdasági Intézet felmérése alapján ellenzi a működtetést. Több dunántúli vármegyében, például Vasban és Somogyban azonban a használat folytatása mellett döntött a többség. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pirisi medence 14 településén, ahol arra kérték a lakókat, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, valamint segítséget kapnak a honvédségtől is. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek és végig be vannak kamerázva. A tervek szerint összesen 11 ötrészes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munkaközben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A részletes lista a posta.hu oldalon olvasható. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren alkalmazzák. Folytatódott a kiemelt rendészeti razzia a fővárosban. Az akció második hetében több mint 60 embert elfogtak, csak nem ugyanennyit pedig előállítottak. Ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői ellen is intézkedtek a rendőrök. Az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, baljai hallgatók, a halászléfűzők ligetének telepítése közösségi összefogással valósult meg még 2023. októberében, annak a Zölde Bajáért projektnek a keretében, amelyet 2022-ben hívott életre a képviselőtestület, a környezetvédelmi alapból történt finanszírozással. A ligetet azzal a céllal hozták létre, hogy ezáltal is népszerűsítsék a baljai halászlét és mindazokat, akik a főzés terén jeleskednek. A facsemetéket a Halfőző Bajnokok Egyesülete és a Bajai Halfőző Lovagrend tagjai ültették el. Az előkészítést a Baja Kerten Kft. Munkatársai végezték el. A munkálatokat Reiner Rita, a Zölde Bajáért projekt koordinátora irányította. Viszont jelenleg az állapota kritikus, a 15 darab fából 9 elhalt, így ezek pótlása szükséges feladat lesz. Hogy milyen intézkedések várhatók, infókat találnak ezzel kapcsolatban a bajahangja.hu hírportálon. Következzen most a Take That csapata itt a Besten, és a felvétel tőlük a Relight My Fire.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt szólnak a kedvencek, hazai és külföldi slágerekről van szó természetesen. A 94.3 Best FM-en garantált folyamatosan a zenei változatosság hétvégén is. Én Molek Csongor vagyok, üdv a hallgatóknak, aki velünk tart Bajáról vagy a környékről. Indítja a közös óránkat most Arás, és szól a Temptation című nagy slágere.
2: 94.3

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlök mindenkit, Bolya és a térség. Én Oleg Csongor vagyok, és teljesen tartalmasan, de pihentetően a hétvégéje mindenkinek. Ezt kívánom. Már elstartolt az augusztusi hónapunk, még csak elseje van. Boglárka Pálma, Zsófia, Gusztáv és Fodor napja van. Neki kívánok boldog névnapot, aki más miatt ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Hidvaján és a környéken. 112 évvel ezelőtt ezen a napon Németország hadat üzent Oroszországnak. És 85 éve, hogy megszűnt a Nyugat című irodalmi folyóirat. Egyébként a mai nap az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik augusztus 1-én születtek. 123 éve látott napvilágot Berei Sórezső, Kossuth Díjas botanikus, egyetemi tanár, az MTA tagja. És 82 éve látott napvilágot Andy Vajna, hollywoodi producer, az Egyeki Korda filmstúdió társtulajdonosa. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig itt Baján és a környéken, zenél most a Fragma, és szól eredetiben a Tokes Miracle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ellenőrzik a telekadót, a demencia egyre több családot érint és ritkaságot havasi cincért fotóztak. Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 1-e van. Az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Szekszárdon az önkormányzati adóhatóság megkezdte a telekadóval kapcsolatos adóellenőrzést a város illetékességi területén. Az ellenőrzés kiemelten érinti a belterületi, művelés alól kivett, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú telkeket, melyek tulajdonosai mezőgazdasági művelésre hivatkozva kértek mentességet az adó megfizetése alól. A mentesség feltételeinek teljesítéséhez fontos határidő, hogy a mezőgazdasági művelés igazolása iránti kérelmet szeptember 30-áig lehet benyújtani a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságához. A demencia egyre több család mindennapjait érinti, mégis számos tévhit és bizonytalanság övezi. A Veled is törődünk Egyesület Paks által szervezett Alzheimer Café 6 éve kínál ingyenes, hiteles tájékoztatást és támogató közösséget az érdeklődőknek. A Paksi Életfa Idősek Otthona vezetőjeként nap mint nap találkoztam olyan családokkal, akik demenciával élő hozzátartozójuk gondozásának nehézségeiről, a betegséggel kapcsolatos érzéseikről, a mindennapi kihívásokról és kétségbeesésükről meséltek. Megfogalmazódott bennem, hogy ezen a területen óriási szükség van közérthető tájékoztatásra, mondta Kávási Brigitta, a Veled is törődünk Egyesület Paks elnöke. Az Egyesület tagjai 2019-ben döntöttek az országos Alzheimer Café mozgalomhoz való csatlakozásról. Céljuk, hogy érthető és hiteles információkat adjanak a demenciáról és segítséget nyújtsanak az érintetteknek, valamint azoknak, akik egyszerűen szeretnének többet tudni a betegségről, írja Telepaks. A Parti Fesztivál második napján közel 2000 ember bulizott együtt Dunaföldváron, és a hangulat egyszerűen elképesztő volt. A fellépők fantasztikus koncertjei, a tomboló közönség és a hajnalig tartó buli olyan estét varázsoltak, amire még sokáig emlékezni fogunk. A színpad előtt végigkömpölygött a tömeg, minden dalnál együtt énekelt és ünnepelt a közönség. Szinte hihetetlen volt átélni ezt az energiát, írja a Parkoldalak. A Gemenc Judo Klub Szekszár Tarcsai utcai edzőtermébe látogatott Böröc Máté, a szekszári önkormányzat ifjúsági, sport és köznevelési bizottságának elnöke. A meghívás célja az volt, hogy személyesen is megtekintse, mire fordította a klub azt az önkormányzati támogatást, amelyet a bizottságtól kapott. Mint kiderült, a mostani támogatásból versenyzőik számára vásároltak új felszereléseket, amelyeket a nyári edzőtáborokban és a közelgő versenyszezon során használtak fel. A Gemenc Judo Klub augusztus végén ismét toborzást hirdet, már 4 éves kortól várják a jelentkezőket, de a tényleges judo oktatást hosszabb előkészítő időszak előzi meg, számol be róla a Teol. A Gyermekekért Alapítvány nyári tábor a Pakson a Kressz Park melletti foglalkoztatóházban zajlott. A Pakson és a járásban lakó tartósan beteg, fogyatékkal élő sajátos nevelési igényű gyermekek testi és lelki fejlődésének elősegítését célul kitűző alapítvány színes programokkal várta a gyerekeket és családtagjaikat. Látogatást tett az alapítványnál Heringes Anita is. Paks polgármester elmondta, nem szégyen segítséget kérni, akár az alapítvány szakembereitől, és arra rászoruló gyermekek fejlesztését időben elkezdeni. Nem mindennapi megfigyelést tett egy bajai önkéntes, saját kertjében talált egy kifejlett havasi cincért, amelynek ez az első hivatalosan dokumentált előfordulása a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közleményéből kiderül, hogy a védett bogarat Gyurica András önkéntes fotózta le 2026. június 1-én. A havasi cincér korábban szinte kizárólag domb és hegyvidéki bükkösökben volt ismert, ezért különösen figyelemre méltó a bajai előfordulása. A faj elsősorban bükkösökben él, de lárvái más fafajok, például a magyar kőr is elhalt fáját is fogyasztják, petét a holt fák leváló kérge alárakja, ahol a lárvák 2-4 évig fejlődnek, írja róla a Baum portál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján is a környéken. Nem elfelejteni, hogy augusztus 4-én kedden éjfélig aktuális a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, kedves bajai hallgatók. A tartós kánikula jelentős megterhelést jelent az emberi szervezet számára, ezt tapasztaltuk a héten. A fokozott verejtékezés miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának a romlásához vezethet. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, okozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszulét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni. Hogy hogyan vigyázzunk magunkra a nagy melegben, a bajahangja.hu hírportálon találnak rengeteg tippet és tanácsot. Jó zenét pedig itt a Best FM-en, most Brian Adams-től szól a Cloud Number 9.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók igen nagy érdeklődés övezi az ősz egyik legújabb szabadidős sporteseményét, amelyre az ország számos pontjából érkeznek nevezések. A Tour de Baja házigazdái egy sajtótájékoztató keretében beszámoltak a rendezvény részleteiről, és elárulták, hogy egy főszponzor is csatlakozott a kezdeményezéshez. Májusban jelentették be egyébként, hogy újabb kerékpáros túrával bővül a baljai sportélet, azóta pedig folyamatosan érkeznek a nevezések a szeptemberben elsőként elrajtoló Tour de Baja távokra. A résztvevők száma mostanra meghaladta a 360 főt, a szervezők pedig végül úgy döntöttek, hogy 500 főben maximalizálják a létszámot, így a regisztráció mindaddig nyitva marad, amíg a keretbe nem telik. A szervezők elsődleges célja az volt, hogy összehívják és megmozgassák a baljai és a környéken élő kerékpárosokat. A rendezvény iránt viszont országos szinten is élénk érdeklődés mutatkozik, így Sopronból, Nagykanizsán át, Miskolcig valamennyi településről érkeztek már nevezők. Ezeket említette a sajtótájékoztatón Halmágyi Krisztián, a Chembike túrázó és táborozó egyesület elnöke és a Tour de Baja főszervezője. A sporteseményen a kezdőbringásoktól a profi kerékpárosokig mindenki találhat számára megfelelő útvonalat. A szervezők 4 különböző távot jelöltek ki, amelyek eltérő kihívást jelentenek a résztvevőknek. Ott van például a Pandúr kör 10,4 km-rel, a Duna kör 45,6 km, a Torony kör 48 km, és most figyeljenek, napfénykör 163,8 km. A baum.hu hírportálon fent vannak a részletek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit Bajáról és a környékünkről, itt a 94.3 Best FM-en. Még egy órán keresztül együtt szórakozhatunk, és tudják, hogy hamarosan jelentkezem közlekedési infókkal. Aki vezet, az figyelmesen hallgassa a Best FM-et. A nevem Oleg Csongor, indítja az órát Junior Jack, és meghallgatjuk

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat kívánok mindenkinek, sokan vezetnek jelenleg, akár Baján belül vagy a környékünkön, de most a környékre fókuszálunk. Hát végeznek munkálatokat még az 51-esen a 160-as kilométer környékén. Építési munkákról van szó Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton, és útszűkület lassítja a haladást. Aztán az 55-01-esen aktuális a közműépítési munkálat Kelebia-Baja összekötő úton az 50-es kilométernél, és ugrunk egyet, az 55-ösön aktuális a 65-ös kilométernél a közműépítési munkálat Szeged-Baja váltaszék másodrendű főúton. Kérem jelezzék, ha van egyéb hasonló infó, legyen szó akár rendőri aktivitásról. 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. A Destiny's Child csapatával folytatjuk a műsort, és játszom azonnal az Independent Woman című felvételüket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Említette már infókat azzal kapcsolatban, hogy jelenleg mi a helyzet a halászlépőzők ligetével összefüggésben. Tudjuk jól, hogy 2023-ban telepített konténeres facsemeték mindegy fele kiszáradt, és a többi is az agónia jeleit mutatta. A bajahangja.hu hírportál munkatársai kettő kérdéssel fordultak dr. Vari Bernadett polgármesterhez. Először is, hogy a lakossági bejelentésekre és a liget jelenlegi állapotára való tekintettel milyen azonnal intézkedéseket rendel el az elmaradt öntözés pótlására, és a kertészeti ágazat részéről milyen konkrét menetrendet dolgoztak ki a még menthető faállomány további károsodásának megakadályozására. A másik kérdés pedig, hogyan biztosítja a jövőben a városvezetés, hogy a közösség összefogással megvalósult eszmei értékkel bíró projektek, mint amilyen a Halfűzők ligete is, ne váljanak a karbantartás hiánya miatt a város zöld vagyonának elveszett beruházásaivá. A tartalmas választ megtalálják a bajahangja.hu hírportál aktuális cikkében. Most Vanessa Amorosi zenél nekünk, pontosabban énekel és szól az Absolutely Everybody.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Ideértünk a búcsúslágerhez így hétvégén is. Szombatra megköszönöm a figyelmet egy Black Machine felvétellel. Ez a Jazz Machine című dal, a baljai hallgatók. További tartalmas késő délutánt kívánok, és nagyon szép hétvégét mindenkinek. Remélem, hogy a pihenést betervezték a legtöbben. Holnap vasárnap pedig délután jelentkezem. 3-tól itt vagyok. Molek Csongort hallották. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Szükség esetén harmadfokú vízkorlátozás jöhet. Roham indult az albérletek után, megtartották ma a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. Tilos lesz például ivóvízzel locsolni a kerteket, sportpályákat és stadionokat, autót mosni vagy medencét tölteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia csökkentette volna a Magyarországra érkező vízmennyiséget a Dunán. A folyó alacsony vízállását a csapadékhiány okozza. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
1: Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Répfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsporteseményére 1190 településről 60 országból neveztek. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, itt neveztetem a

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra üzemel a Dunamenti erőmű. Vállalatok, intézmények váltottak energiatakarékosságra. Magasabb lehet a levegő ózontartalma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Ezért minden hadrafogható hazai erőművet üzembe helyeztek, és biztosították működésükhöz a szükséges tüzelőanyagot. Ezekben a percekben hatályba lép az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. Számos vállalat, intézmény és önkormányzat jelentett be intézkedéseket az energiatakarékosság jegyében. A Nemzeti Színház például lekapcsolja díszvilágítását és az öntöző rendszereket sem működteti. A Pannon Egyetem pár napra bezár, a Debreceni Egyetem csökkenti az energiafogyasztását, és ugyancsak energiatakarékossági döntéseket hozott a Széchenyi István Egyetem is. Keszthelyen és Hévízen leállították a szökőkutak működését és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Elsőként kimélyítik a névtelen tisztás és a Kis Mihály tisztás közötti átjárót Dinnyésnél, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, hogy a kezdődő munkálatok 10 helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágyiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása. Egészségügyi határérték feletti ózon koncentráció miatt figyelmeztet a Hungaromet. A délutáni és esti órákban főképp a nagyobb városokban haladhatja meg a határértéket az ózon koncentráció, mivel a nyugodt napos időjárás miatt intenzív a besugárzás, ezáltal romlik a levegő minősége. A magas ózon káros az egészségre. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3 fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: És akkor még gyorsan, amíg tart a nyár, akkor te elmész nyaralni.
3: Bocsánat.
2: Milyen, mikor volt ilyen utoljára?
3: Hú, 10 éve.
2: Jó, de van, hogy évtizedekben mérhető. És mi lesz, Horvátország?
3: Így van.
2: Ott van víz.
3: Akad egy csepp, igen. Egy kicsit sós, de annál élvezetesebb talán.
2: Jó van. Na, hát ez meg egy picit fekete, de annál élvezetesebb. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, most a Doszlén Fittalan. Ez játszok magad.
3: Hello.
0: Ez a Night Shift

0: Szóval beszéltük, hogy mindig vannak dalok, amik így bizonyos filmekhez köthetőek. Bármikor, bárhol felcsendő, mindig azt fog eszedbe jutni. Igen. Flowrider, Right Round, amikor ugye igen, a másnaposok végén. Én a szegény Cassie-vel vagyok, hogy akárhányszor meghallom, nekem hát mindig a Dave Chappelle-nek az egyik poénja jut eszembe vele kapcsolatban, amit nem, sajnos nem mondhatok el, mert most azonnal csörögnének rám az NMHH-ba, hogy köszönjük, többet nem kell jönni. Aki gondolja, nézze meg a Netflixen a Dave Chappelle specialt, nem PC, annyit segítek.
1: Viszont a Zohánról meg nem fordítva, mert elkerülről meg ugye csak a Zohán.

0: lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Most olvastam, hogy azért Horvátországban elő szoktak fordulni cápatámadások, úgyhogy akkor még egyszer azért biztos, ami biztos, hogy mondd már az elérhetőség.
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ Slim Fit Hun, meg néha Slim Fitek is előfordulnak Horvátországban.
1: Így van. Ki tudja, hogy még a jövő szombaton majd fogsz-e tudni mondani, de nyilván remélhetek, igen. De tényleg egyébként nem munkával, nem tervezted összekötni a nyaralást? Vagy?
2: Nem, viszont barátokkal összefutunk. Ott élő, ott született barátokkal. Úgyhogy tök jó, akik a hip-hop szcénában vannak, úgyhogy...
1: Lesz ott házi buli, ismerlek benneteket.

0: indokolt ez a dal a Feedy-nek, hogy I need a girl, amíg...
1: Hát még egy pár év.
0: Még egy pár év, ugye mennyi ment le a 4 év 2 hónapból?
1: Nem tudom.
0: Fele talán már?
1: Hát, nem, annyi még szerintem nem. Bár amennyire az én időérzékem működik.
0: Mindegy, ha esetleg bajban lenne az időérzéke, segítek, lejárt ez a mai 60 percet.
1: A fene legyenek.
0: Úgyhogy figyelj, jó nyaralást! Köszönöm. Mi lesz szépen. Egyébként ilyen tengerparton döglő, vagy ilyen jövős menős
1: mind a hely, kettő, hely mind kultúra? Mind a kettő. Jó van. Beiktatunk mindent is, ahogy az időjárás engedi.
0: Jó van. Na, figyelj, akkor szombaton várunk vissza a jövőben, mert számolóban meg még 1 óra hip-hoppal és R&B-vel.
1: Legyen így!
0: Hello, hello!
1: Ciao, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra üzemel a Dunamenti erőmű, megalakult az országos közlekedés szervező, már ismert a következő tanévrendje. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően, ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be, közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Hatályba lépett az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Téves állítás, hogy visszatartják a Dunavizét a felvízi országok, és az is, hogy az ország rosszul csinál valamit. Ezt az országos vízügyi főigazgatóság közölte, arra reagálva, hogy a Duna rekordalacsony vízállása kapcsán a lakosság megtévesztésére alkalmas, valótlan hírek kezdtek terjedni. A vízügy leszögezi, a Duna nemzetközi vízfolyás, egyik állam sem rendelkezhet korlátlanul a vízkészletével, arra ugyanis komoly szabályok vannak. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetencia mérések rendszere is. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3 fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem, hogy jól vagytok, remélem, jól telik a hétvége, azt meg pláne nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Kérem szépen Ricky Martin kezd Christina Aguilera-val, ez a Nobody Wants to Be Lonely.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Jönnek azok a csajok, akik általában negyed évente dobnak egy olyan hírt, hogy újra összeállnak, így elindítva a hype-ot maguk körül, aztán valamivel lefújják ezt a turnét, koncertet, mindent, ami ezzel kapcsolatos. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, de hogyha nem, akkor segítek, ők nem mások, mint a Spice Girls, jön a Spice Up Your Life!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Ugyebár most kicsit elmegyünk a sport felé. Az idei világbajnokság döntőjében tartottak egy halftime show-t, és ugye ez a sima futballban eddig nem volt annyira, sőt egyáltalán nem volt jelen. Viszont az amerikai futballban nagyon sokszor, és hát szerintem minden idők legemlékezetesebb halftime show-ja az, amikor Justin Timberlake valamilyen okból kifolyólag megragadta Janet Jackson ruháját, és letépett belőle egy darabot. Szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Bár nem ezt a dalt adta elő Janet Jackson, attól függetlenül én most ezt hoztam. Ez az All For You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár számomra nagyon meglepő, a kritikusok, na meg a hozzáértők minden idők egyik legjobb R&B bandájának tartják az Outkastet. Én megmondom őszintén, nem a szívem csücskei, viszont a hozzáértők meg a szakértők szavát elfogadom, úgyhogy aláírom. Ha minden idők egyik legjobb R&B csapata, akkor

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, így 9 óra előtt egy picivel egy igazi finomságot hoztam most mindenkinek, ami nem más, mint Mark Morrison és a Return of the Mac. Aki nem ismeri, az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon erős lesz holnap az UV-sugárzás, a hőség miatt nem lesz országos sebességellenőrzés, rengetegen úszták át a Balatont ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz holnap, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót. A hőség miatt halasztja el a razziát az országos rendőrfőkapitányság. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében. Az egész országban sebességellenőrzést terveztek, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt a MAVIR. A rendszerirányító a magyar villamosenergia rendszer teljesítményének csökkentése miatt arra kérte a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű vállalatokat, hogy délután 5 és este 10 között a lehető legkisebbre mérsékeljék áramfelhasználásukat, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. A társaság szerint minden szükséges intézkedést megtettek az ellátás biztonságának fenntartására. Többszöri halasztás után ma megtartották a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Répfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, 1 óra 15 perc 59 másodperc alatt úszta át a Balatont. Az ország egyik legnagyobb tömegsport eseményére 1190 településről 60 országból neveztek. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében harmadfokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy jól telik a szombat este, remélem, hogy jól telt az egész szombat, és holnap is ugyanilyen jó idő lesz, úgyhogy a vasárnap előre is mindenkinek jól teljen. És ehhez én hozom a legjobb zenéket, most például Justin Timberlake érkezik, ez a Like I Love You.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Látom, nem bírom el én sem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, volt egy úriember, aki anno a szövegfüzetét így szabadon hagyta, és hát a nagymama belenézett, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Majd utána megeskedte, hogy Will kisfiam, te nem beszélhetsz ilyen csúnyán, hogyha zenélni akarsz. Így is lett, és Will Smith megmutatta, hogy trágár szövegek nélkül is lehet sikeres az ember a rap szférában. És ezt most nekünk be is mutatja, jön DJ Jazzy Jeff-fel kiegészülve a Boom Shake the Room.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az első olyan 10-12 kiadó elhessegette őket, mert hogy nem érezték a vibe-ot az ügyben, hogy a Destiny's Child az mondjuk sikerre vihet bármit is, és szerintem azok az emberek, akik nemet mondtak, már rég beleverték a fejüket a falba, mert tudjuk nagyon jól, hogy mi lett belőlük. Szupersztárok, gigasztárok, és még ezt sorolhatnám. Jön a Destiny's Child és a Survivor.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Érkezik egy olyan dal, amitől én szó szerint hibabőrös lettem, mert hogy annyit buliztam rá, és szerintem nagyon sokan vagyunk így ezzel. Ez nem más, mint Yves Larocque és a Rise Up.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Erős UV-sugárzás lesz holnap, újra üzemel a 100 halombattai erőmű, tart a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás lesz holnap, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán, ezt a kormányfő jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, 3 nap után indult újra a termelés a gyors javításnak köszönhetően, ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A miniszterelnök ma rendkívüli intézkedéseket jelentett be, közölte, hogy már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Hatályba lépett az az új kormányrendelet, amely szerint először önkéntes fogyasztáscsökkentést kérnek a nagy fogyasztóktól, de ha szükséges, a Mavir kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Tart az országos tűzgyújtási tilalom, a rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
1: Gázszivárgás miatt történhetett robbanás egy moszkvai étteremben. Az első hírek szerint 3 meghaltak és mintegy 15 megsebesültek. A vendéglátóhelyen éppen zárt körű bankett volt. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a nagy rész derült idő, északnyugaton lehet több felhő, de csapadék nem lesz. Általában gyenge marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Késő estére 23-31, éjszakára 17 és 22 fok közé hűl majd a levegő. Holnap tovább fokozódik a hőség, a legtöbb vármegyében 3 fokú riasztás lesz magas közép hőmérséklet miatt. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Sokat süt majd a nap, elvétve lehetnek csak záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő már oda, viszont jön a második félidő, felfrissültünk, tele vagyunk energiával, úgyhogy nincs megállás. Kezdésként például érkezik most a Deja Vu, jön az I Can't Stop. Hát én sem.
3: Ez a Night Shift,

képlet. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítünk a névnapok kapcsán azoknak, akik egyáltalán nem tudják, hogy kit és mikor, miért kell felköszönteni. Na vágjunk is bele, holnap Boglárka névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alfonzokat, a Fodorokat, a Gusztávokat, a Kleopátrákat, a Magdolnákat, a Médeákat, a Nadinokat, a Nimrodokat, a Pétereket, és a biztonság kedvéért a Zsófiákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól a dolgod, ne habozz, holnap reggel az legyen az első melód, hogy így vagy úgy, de felköszöntöd őket. Na, és akkor szóljon a következő dal a holnap névnaposoknak, ez a C-Block és a Summit.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, aki eddig kételkedett abban, hogy Lady Gaga mennyire tehetséges, az menjen fel a netre, és nézze meg, hogy hogy működött együtt a Metallica tagjaival, amikor is egy zenei díjátadóra készültek, és ők voltak a plusz show, vagy mondjuk a fő show. Hát az a nő szó szerint a sarokba rakta a Metallica tagjait, és imádtak vele együtt dolgozni. Profi volt, nagyon jó ötletei voltak, és még sorolhatnám. Úgyhogy Lady Gaga for president. Nem itt, hanem valahol máshol. Na mindegy, jön tőle a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy az embernek kell egy elutasítás az életében ahhoz, hogy igazán sikeres legyen. A következő zenészünk nem más, mint Mika, akinek egyszer azt mondták, hogy azért nem lesz belőled senki, és azért nem fogunk veled foglalkozni, mert hogy nem olyan divatos a stílusod, nem tudjuk nagyon eladni, nem olyan bolybandás, és a többi, és a többi, és a többi. Aztán ő felhúzta az orrát, na meg magát is, kicsit megemberelte magát, megrázta magát, és világsztár lett. Mennyi? Hát nagyjából ilyen és ennyi ennek a receptje. Mondjuk tuti nem ilyen egyszerű, de így összefoglalva. Na, jön a big

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: legjobb zenék.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. What
0: is it? A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem be, hogy augusztus első napjának utolsó órája megkezdődik. Ez már lassan egy kicsit bonyolult. Na mindegy, egy a lényeg, hogy jön az Alcazar, ez a This is the world we live in.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Hát nagyjából ugyanolyan, mint a mai nap, összvisz annyi, hogy még annyi felhő sem lesz az égen, mint hogy ma volt. Kánikula lesz, derült lesz az égbolt, 25 fokra ébredünk, 38 lesz napközben, az kemény, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, vigyázzon az idősekre, állatokra, mindenki jó és mindenkire, pont és kész. Szíl jön nálunk, ez a Kiss from a Rose.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Most, hogy bejött a jó idő, szó szerint mindenki elindul valami vízpart felé, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak, és legyetek felkészültek, nehogy meglepetés érjen titeket az úton, mondjuk egy dugó, bármi más, ahol esetleg baj történhet, vagy kellemetlenség, és a többi, és a többi, és a többi. Nem fogom most részletezni, egy a lényeg, mindenki készüljön fel szépen, és gondolkodjon, és hát, hogyha már gondolkodás, akkor jön az

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném megjegyezni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, ezeket az oldalakat tessék megkeresni, végig görgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és hogy mivel megyünk tovább, Nio-val, ez a Sexy Love.

0: Balaton parton.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát üdv mindenkinek, hölgyek, urak, hiszen eljött a búcsú ideje. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, remélem, hogy holnap este is velem tartotok, addig is mindenkinek minden szépet és jót, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap este is az leszek, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.